90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk song.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Bővülés megújul a csónakázótó japán kertje. A rendőrség a biztonságos rollerezésre figyelmeztet. Komoly károkat okoz az aszálya kukoricában. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elkezdődött a csónakázó tavi japánkert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kertész szobrász japánkert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztat a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatú sétányok, száraz kert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad. A japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre készül el. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. A hőségben is folyamatos a biztonságos betegellátás a Vármegyei Kórházban. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett betegekre, és biztosítja a megfelelő folyadékellátást, írják közösségi oldalukon. A járó betegeknek azt tanácsolják, hogy csak a vizsgálat előtt röviddel érkezzenek, ha pedig a hőség miatt nem tudnak elindulni, telefonon jelezzék ezt. A fekvő betegeknek azt javasolják, hogy tartsák be az orvosok és az ápolók útmutatásait. Fogyasszanak elegendő folyadékot, és rosszul lét esetén azonnal szóljanak a személyzetnek. A hozzátartozók és a látogatók figyelmét pedig arra hívják fel, hogy a nagy melegben fordítsanak fokozott figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a kábítószer. Mondjunk nemet a drogra, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára. Mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, és nehogy véletlen mondjuk valami bereket. Keveredjél az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, édelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat 6-tagú szakmai zsűri bírálja el. Két súlyos elektromos rolleres baleset történt egymást követő napon Fehérvár megyében. Csóron egy 15 éves utas súlyosan, abban pedig egy 28 éves férfi életveszélyesen megsérült. Mindkét eset miatt eljárás indult, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az elektromos roller használata nagy felelősséggel jár. Utast csak olyan járművön szabad szállítani, amely erre alkalmas, és ajánlott megfelelően rögzített bukósisakot viselni. Alkohol vagy más bódítószer hatása alatt tilos rollerezni, a sebességet pedig mindig az út és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani. Arra is kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úthibákra, mert egyetlen rossz döntés is súlyos sérülést okozhat. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord, dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Megérénkült az érdeklődés a fehérvári albérletek iránt a felvételi pontotárok kihirdetése után. A szakemberek szerint országosan mérsékeltebb a kereslet, ezért az árak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt évhez képest. Székesfehérvár ugyanakkor továbbra is az egyik legdrágább megyeszékhely. Egy garzonért átlagosan 150 ezer forintot, egy szobáért mintegy 95 ezer forintot kérnek, míg egy lakás havidíja a 200 ezer forintot is megközelítheti, tájékoztat az FMC. Egyre többen döntenek úgy, hogy együtt bérelnek ingatlant a költségek csökkentése érdekében. Ha tovább nő az érdeklődés, miközben a kínálat csökken, később az árak is emelkedhetnek. Folytatják a klímafejlesztéseket a fehérvári idősellátó intézményekben. A tartós hőség miatt bejárást tartottak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben, ahol áttekintették a telephelyek állapotát és a tervezett munkákat. Több épületben további légkondicionálókra van szükség, amelyek telepítéséhez több helyen hálózatfejlesztésre, nyílászáró cserére és megfelelő árnyékolásra is szükség lesz. A Farkasfermi úti épület pályázata már a végső szakaszában jár. Sikeres elbírálás esetén újabb eszközöket szerezhetnek be. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán közölte, hogy az önkormányzati bölcsödék és óvodák csaknem 90%-a már klimatizált, és a munkát az időseket ellátó intézményekben is folytatják. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt, jó hétvégét kívánok annak, aki kivette a mai szabadnapnak, mert hogy munkanap van, augusztus 8, 26.08.08 a mai dátum, tehát sok boldogságot kívánok a névnapos Lászlóknak, és Isten éltesse a szívi naposokat is. Nem sokára a Dela Soul, mindjárt a Unique, most pedig Kylie, aki elkészítette élete első közös hivatalos duettjét Madonnával, Love Sensation címmel. Most az In Your Eyes-t halljuk tőle. Maxim Levente vagyok, Hori kollégám helyett, akinek jó pihenést kívánok.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, bár a mai munkanap ettől függetlenül rengeteg ingyenes program várja, például az egrieket. A belvárosban a Gárdonyi Napok programsorozat részeként ingyenes koncertek és szabadtéri események várják a látogatókat a Dubótéren és környékén. Most pedig behuppanunk egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows-zal és Vanessa Cartonnal, Big Yellow Taxi Western.

0: Rest FM, a legjobb zenék, az élet szívás nélküled, és persze nem a hőkupolára gondolok. Ez Kelly Clarkson dalának címe, My Life Would Suck Without You. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Biztonságos a betegellátás a Szent György Kórházban. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. A fesztiválokon veszélyesek a kábítószerek. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A Hőségben is folyamatos a biztonságos betegellátás a Vármegyei Kórházban. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett betegekre, és biztosítja a megfelelő folyadékellátást, írják közösségi oldalukon. A járó betegeknek azt tanácsolják, hogy csak a vizsgálat előtt röviddel érkezzenek, ha pedig a hőség miatt nem tudnak elindulni, telefonon jelezzék ezt. A fekvő betegeknek azt javasolják, hogy tartsák be az orvosok és az ápolók útmutatásait. Fogyasszanak elegendő folyadékot, és rosszulét esetén azonnal szóljanak a személyzetnek. A hozzátartozók és a látogatók figyelmét pedig arra hívják fel, hogy a nagy melegben fordítsanak fokozott figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat 6-tagú szakmai zsűri bírálja el. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a kábítószer. Mondjuk nemet a drogra, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára. Mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgot. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit keveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de dehidratált is lehet valaki. Tehát azért is mondom, hogy mindenképp kérünk segítséget.
1: Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Felfrissült az idő, 30-34 fokra, napsütésre, némi kis gomoly felhőre, és itt-ott utózáporra is készülnünk kell. A folytatásban pedig ugyanez a helyzet a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, mármint hogy folyamatosan számíthatunk rájuk. Nem sokára Mark Morrison jön, most pedig Nelly Furtado Timbaland. Jó reggelt!

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést, ha valaki szabadságot vett ki, mert hogy a mai szombat munkanap, jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7 óra. A következő órában biztosan itt lesz DJ Jazzy Jeff Fresh Prince-el. És Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A rendőrség a biztonságos rollerezésre figyelmeztet. Országos vízipisztoly csatára készülnek a strandok. Visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két súlyos elektromos rolleres baleset történt egymást követő napon Fehérvár megyében. Csóron egy 15 éves utas súlyosan, abban pedig egy 28 éves férfi életveszélyesen megsérült. Mindkét eset miatt eljárás indult, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az elektromos roller használata nagy felelősséggel jár. Utast csak olyan járművön szabad szállítani, amely erre alkalmas, és ajánlott megfelelően rögzített bukós isakot viselni. Alkohol vagy más bódítószer hatása alatt tilos rollerezni, a sebességet pedig mindig az út és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani. Arra is kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úthibákra, mert egyetlen rossz döntés is súlyos sérülést okozhat. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztatta az FMC. A házak iránti kereslet ugyanakkor lényegében nem változott. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használat vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Szombaton sok napsütésre és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Kori kollégám szabadságon, és hát egészen jó az időzítés. Vége a forró, sivatagi, tikkasztó hőségnek, túléltük, úgyhogy szóljon ennek örömére a Survivor, a Destiny's Child dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Végre felfrissült az idő, kiszabadulunk otthonunk fogságából, és ha például Székesfehérváron hallgat a kedves Best FM hallgató, vagy ma oda vezet útja, akkor irány a belvárosi nyári zenei est, ami ma este 9 órai kezdettel veszi kezdetét, és ingyenes szabadtéri kiskoncertet és közösségi programot ígér Székesfehérvár belvárosának sétáló utcáin, a főutcán és a Városház téren. Jó szórakozást, a folytatás itt a Besten Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal telik.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Megszűnik már a mindenhol, enyhül a forróság, 30-34 fok, napsütés, gomoly felhő, kis szél, itt-ott zápor, zivatar. Így telik a hétvége első napja, ami egyébként hivatalosan munkanap, szóval augusztus 8, szombat friss hírei jönnek, aztán a Molokó és a Sing It Back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Bővül és megújul a csónakázótó japán kertje. Komoly károkat okoz az asszály a kukoricában. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elkezdődött a csónakázótavi japán kert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kertész szobrász japán kert tervező mester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztat a város oldala. Bővül a növényzet, természet burkolatú sétányok, száraz kert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad. A japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre készül el. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy gönbe a kukorica termés.
1: A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvízi Érték közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Cloud Number 9 címmel Bryan Adams dala folytatja, és ha már szóba került a dal címében a felhő, abból előfordulhat egy-két gomoly felhő az égen ma, de nem az lesz a jellemző, hanem a sok napsütés, a frissebb, kicsit szelesebb idő, 30-34 fokkal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 8 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb információk. 26.08.08 ez a mai dátum. A hírek alatt is lehet Lászlót szülinapos ünnepelni. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. 8 után itt lesz Curtis Charlie-val, és maradnak is végig. A 90-es és 2000-es években pedig Justin Timberlake is visszarepít minket. Friss infók, aztán a legjobb zenék vannak soron újból a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
4: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Biztonságos a betegellátás a Szent György Kórházban. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. A fesztiválokon veszélyesek a kábítószerek. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Hőségben is folyamatos a biztonságos betegellátás a Vármegyei Kórházban. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett betegekre, és biztosítja a megfelelő folyadékellátást, írják közösségi oldalukon. A járó betegeknek azt tanácsolják, hogy csak a vizsgálat előtt röviddel érkezzenek, ha pedig a hőség miatt nem tudnak elindulni, telefonon jelezzék ezt. A fekvő betegeknek azt javasolják, hogy tartsák be az orvosok és az ápolók útmutatásait. Fogyasszanak elegendő folyadékot, és rosszul lét esetén azonnal szóljanak a személyzetnek. A hozzátartozók és a látogatók figyelmét pedig arra hívják fel, hogy a nagy melegben fordítsanak fokozott figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat 6-tagú szakmai zsűri bírálja el. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a kábítószer. Mondjunk nemet a drogra, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára. Mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgozat. Tehát teszem azt kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit keveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, éderek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de hidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérünk segítséget.
2: Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt, jó munkát, kitartást a szombati munkanaphoz. Aki kivette Szabinak, annak jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A Black Eyed Peas-szel elsőként Meet Me Halfway, érkezik Ákos az Örvénnyel, itt lesz Whitney Houston, és még ebben a fél órában Rozella is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake rázza fel a szombat reggelt, szól már is a Rock Your Body, felfrissültünk, itt a hétvége, bár ma még munkanap van, a velenceiek kápolnásnyékre mehetnek például lazítani és hűsölni, a kápolnásnyéki nyári esték elnevezésű program ma este 7 órakor a Velencei tó melletti kápolnásnyéken lesz értelemszerűen, a Halász Gedeon eseményközpont szabadtéri színpadán ingyenes nyári koncert és közösségi est várja a tóparton kikapcsolódókat. Jó szórakozást!

0: Best FM a legjobb zenék pillanatokon belül. 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 8-án szombaton, napokig, sőt hetekig lakásunk fogjai voltunk a forróság miatt, de ennek vége, itt a hétvége, egészen kellemes az idő, úgyhogy ki lehet végre moccanni otthonról, és meghallgathatjuk a King of My Castle-t is a hírek után a Vendu Project-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A rendőrség a biztonságos rollerezésre figyelmeztet. Országos vízipisztoly csatára készülnek a strandok. Visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két súlyos elektromos rolleres baleset történt egymást követő napon Fehérvár megyében. Csóron egy 15 éves utas súlyosan, abban pedig egy 28 éves férfi életveszélyesen megsérült. Mindkét eset miatt eljárás indult, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az elektromos roller használata nagy felelősséggel jár. Utast csak olyan járművön szabad szállítani, amely erre alkalmas, és ajánlott megfelelően rögzített bukós isakot viselni. Alkohol vagy más bódítószer hatása alatt tilos rollerezni, a sebességet pedig mindig az út és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani. Arra is kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úthibákra, mert egyetlen rossz döntés is súlyos sérülést okozhat. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotozzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztatta az FMC. A házak iránti kereslet ugyanakkor lényegében nem változott. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használat vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ami ezúttal rövid, hiszen a mai az még munkanap, így például ne tessék elfelejteni fizetni a parkolásért. Drága autóm kezdett el, aztán lehet írni a levelet, hogy jaj, nem tudtam, hogy munkanap, elnézést, véletlen, persze ez senkit nem fog érdekelni. De remélem, hogy továbbra is érdekesek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, közülük a Mystiké, nem sokára a 4-es Street, most pedig a Salt-n-Pepáé folytatja a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9-et üt mindjárt az óra. Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton, ami hivatalosan munkanap. Ha így van, jó munkát, kitartást a munkaidő végéig, a többieknek jó pihenést, jó hétvégét kívánok! Jönnek a friss hírek, aztán a Red Hot Chili egyik legnagyobb slágere a következő órában. És itt lesz majd Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A friss híreken a sor, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
7: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet uszasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Bővül és megújul a csónakázótó japán kertje. Komoly károkat okoz az aszály a kukoricában. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elkezdődött a csónakázó tavi japánkert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kertészszobrász japánkert tervező mester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztatta a város oldala. Bővül a növényzet természetes burkolatú sétányok, száraz kert, gránit hidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad. A japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre készül el. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
10: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy gönte a kukorica termés.
9: A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
6: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 26.08.08 a mai dátum, szombat van, hivatalosan munkanap. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne dalát indítom, szól már is a Complicated, ebben az órában fővárosunk ihlette dalával érkezik George Ezra, ez lesz a Budapest, és sok-sok régi ismerős C-Block Summertime, Well Hello Pályaudvar, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, szóval remélem mindenki talál kedvencet.
6: Best

0: Best FM a legjobb zenék hadajájak hétvégi ingyenes programot most azzal egerszegieknek. Gébárti kézműves és közösségi est lesz ma, 16 órától ingyenes népművészeti bemutatók, alkotóház bejárás és családi kézműves foglalkozások zajlanak a Gébárti tó partján található kézművesek házában. Jó szórakozást kívánok a Red Hot Chili óriási slágeréhez is. Indítom az Under the Bridge-et.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, jogos a mosoly, hiszen felfrissült az idő vége a hőkupolának, bár pont ennek köszönhetően a 30-34 fok sem kevés, viszont hűvösebbnek érezzük egyértelműen. Erre lehet tehát ma készülni sok napsütésre, némi gomoly felhőre és egy-egy futózáporra is. Lily Allen és jogos a mosoly, Smile a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hadd ajánljak hétvégi ingyenes programot, kedves szolnokiak. Tiszai sétány zenés hétvége ma este 6 órától ingyenes térzene és közösségi piknik várja a családokat a Tiszai Hajósok terén és a Tisza Virág híd lábánál. Jó szórakozást kívánok! Itt a Besten a folytatás Jennifer Lopez-zel teli.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése és vége a szombat reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a Simply Red-től. Vagy a Vénusztól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Balázsfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Biztonságos a betegellátás a Szent György Kórházban. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. A fesztiválokon veszélyesek a kábítószerek. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Hőségben is folyamatos a biztonságos betegellátás a Vármegyei Kórházban. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett betegekre, és biztosítja a megfelelő folyadékellátást, írják közösségi oldalukon. A járó betegeknek azt tanácsolják, hogy csak a vizsgálat előtt röviddel érkezzenek, ha pedig a hőség miatt nem tudnak elindulni, telefonon jelezzék ezt. A fekvő betegeknek azt javasolják, hogy tartsák be az orvosok és az ápolók útmutatásait. Fogyasszanak elegendő folyadékot, és rosszul lét esetén azonnal szóljanak a személyzetnek. A hozzátartozók és a látogatók figyelmét pedig arra hívják fel, hogy a nagy melegben fordítsanak fokozott figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat hattagú szakmai zsűri bírálja el. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a kábítószer. Mondjunk nemet a drogra, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára. Mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgozni. Tehát teszem azt kérünk, mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, és nehogy véletlen mondjuk valamit belekeverjünk. Keveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Szombaton sok napsütésre és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 10 óra elmúlt, jó munkát kívánok, ma munkanap van hivatalosan, augusztus 8 szombat, ha mégsem így alakult, akkor pedig jó hétvégét, jó pihenést a legjobb zenékkel. Köztük ebben az órában a CNC Music Factory-jéval Gonna Make You Sweat, itt lesz Eminem a Bagosi Brothers Company, elsőként pedig Rihanna az Umbrellával.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most a CNC Music Factory hozza el. Gonna Make You Sweat, ha még nem lett volna elég az izzadásból. Szerencsére nem lesz 40 fok a hétvégén, csak 30-34, ma sok napsütés, némi gomoly felhő egy-egy futózáporral.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ingyenes hétvégi program, kedves pécsiek, a Szent István téri esti koncertek programot ajánlom mára. Este 7 órától szabadtéri zenei előadás és ingyenes nyáresti hűsölő várja a pécsi belvárosban a kedves pécsi Best FM hallgatókat. A helyszín a Szent István tér, a pécsi bazilika szomszédságában. Tehát jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pikpak elröpült ez az óra is, és már csak 60 perc van hátra a szombat délelőttből. Ez pedig többek között majd Aswad dalával telik. És arról is Ádáméval is. Hívható SMS Viber 0620 5555 155. Rövid szünet, aztán folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbbel Anita a kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es, 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát! Augusztus 8-án szombaton, ami munkanap, ugye a 20-ai hosszú hétvége miatt, ha valaki mégis kivette Szabinak, akkor jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Elsőként Ed Sheerannel érkezik a Bahamen, Neo, a Valmar Manuellel és a Destiny's Child is ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom Ed Sheeran slágerét.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Shine, azaz Ragyog, énekli Asuad, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Lelki szemeimmel látom is a sok ragyogó arcot, amely megkönnyebbült a forróság után. Úgyhogy jó pihenést kívánok annak, aki kivette a mait szabad napnak, mert hogy elvileg a 20-ai hosszú hétvége miatt ma augusztus 8 az munkanap. Ne tessék elfelejteni parkolódíjat fizetni például.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön egy ingyenes program a bajaiaknak. Sugovica Parti kézműves és bolhapiac. Holnap reggel 8 és dél között a bajai városi piac területén és a Sugovica parton ingyenes közösségi vásár és bolhapiac, valamint családi délelőtt várja a családokat, az érdeklődőket, a végre otthonukból kimozdulókat. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél pillanatokon belül, úgyhogy jöjjön B. Német Dia, és elsőként Dante Tomás dala, a Miss California hamarosan. Jó étvágyat az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az ittas sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős ennek helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonságjövét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy repül az idő, hiszen már augusztus 8-a van, hamarosan itt a nyár vége. Na de mi minden percét kihasználjuk. Hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután a legtutibb slágerekkel. Hozom hamarosan a Follow the Flow-t, jön a Valahányszor, itt lesz a Spice Girls is, most pedig Dante Thomas indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg, a minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak, a maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű. 1, 2,

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék társaságában töltjük ezt a délutánt, és most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez lesz Eve és Gwen Stefani közösen, Let Me Blow Your Mind, az órát pedig az NSYNC indítja, úgyhogy érdemes maradni.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, egy óra után is megyünk tovább a kedvencekkel. Én Béni Meddia vagyok, és már is indítom az It's Gonna Be Me-t, az NSYNC egyik legnagyobb slágerét, amely 2000-ben jelent meg, igazi pop himnusz lett, és a banda első számú slágere volt az amerikai Billboard listán.
0: Best FM.

Beszélem a legjobb zenék. Nem a medence a strand legveszélyesebb része. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a legnagyobb kockázatot sokszor nem maga a medence jelenti, sokkal inkább a közös zuhanyzó, a vizes kövezet vagy egy apró bőrsérülés. Egy horzsolás, kisebb vágás vagy a lábujjak közötti felázott bőr elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy gombák bejussanak a szervezetbe. A lábgomba továbbra is az egyik leggyakoribb strand szezonhoz köthető probléma. A fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, ha papucsot viselünk a közös helyiségekben, nem használjuk más törölközőjét, és fürdés után alaposan lehozuhanyzunk, majd szárazra töröljük a bőrünket. A strandolás után jelentkező fülfájás mögött szintén gyakran a hallójára gyulladása áll, ha a fülben maradó víz nem tud távozni, a pangó nedvesség kedvezhet a baktériumoknak és a gombáknak. A szakemberek szerint ilyenkor elegendő lehet oldalra dönteni a fejet, vagy óvatosan távolról hajszárítóval kiszárítani a hallójáratot. Fültisztító pálcikával viszont nem érdemes próbálkozni, mert könnyen mikrosérüléseket okozhat. Aztán gyomorpanaszok is előfordulhatnak, ha valaki véletlenül lenyeli a medence vízét. Ugye megfelelően kezelt strandokon ennek kockázata azért alacsony, de a szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy lehetőleg ne nyeljünk a vízből. És hát ugye a hüvei fertőzéseknek nincs külön strandszezonjuk, a megfelelően kezelt medence vízben a fertőtlenítés, a természetes vizekben pedig a kedvezőtlen körülmények miatt rendkívül kicsi az esélye annak, hogy valaki így kapjon el ilyen fertőzést. A strandi WC kapcsolatban is hasonló a helyzet, a hüvei kórokozók a testen kívül gyorsan elpusztulnak. A kellemetlen intim panaszok hátterében sokkal gyakrabban áll a hosszú ideig viselt vizes fürdőruha, a nedves meleg környezet felboríthatja az intim terület természetes egyensúlyát, emellett irritációt is okozhat, éppen ezért érdemes fürdés után száraz fürdőruhára váltani, vagy legalább alaposan megtörölközni. Én pedig strandolás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Bestben.

0: Betefem a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen már is itt a 2 óra, úgyhogy most meghallgatjuk a híreket, aztán jön a The Beavers is. Ez lesz a Dübörög a ház, és a Black Eyed Peas is velünk tart majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a kettes metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi éjfélig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a kettes metró aluljárójába, az állómozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na meg az az amerikai pop-hip-hop formáció, amely a 2000-es években robbant be igazán a mainstreambe. A legismertebb felállásban Fergie, Will.i.am és Tabu szerepeltek benne. Na hát nem más, mint a Black Eyed Peas érkezik a következő percekben. Én Bini Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéka. Remember the Time 1992-ben jelent meg Michael Jackson legendás Dangerous albumán, az egyik legjobb hangulatú dala. Egy régi szerelem nosztalgikus felidézéséről szól, tele érzéssel. Egyébként lehet, hogy sokan emlékeznek a klipre, különösen ikonikus, hiszen ókori Egyiptomban játszódik, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Eddie Murphy és Magic Johnson. A koreográfia és a látványvilág máig inspiráció lehet sok előadó számára. Ez a dal szerintem nagyon jól mutatja Michael Jackson lágyabb romantikus oldalát is. Remember the Time, már a Best FM-en.

0: dead.
1: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 0620 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk jó utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

Best FM, a legjobb zenék, Tayo Cruz kísért bennünket, hamarosan 3 óra is itt van már, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, Segi indítja majd a következő órát az Angel-lel, most pedig egy hazai kedvencet indítok, ez már a Nox, és azt szeretem a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: A rendőrség a biztonságos rollerezésre figyelmeztet. Országos vízipisztoly csatára készülnek a strandok. Visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Két súlyos elektromos rolleres baleset történt egymást követő napon Fehérvár megyében. Csóron egy 15 éves utas súlyosan, abban pedig egy 28 éves férfi életveszélyesen megsérült. Mindkét eset miatt eljárás indult, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az elektromos roller használata nagy felelősséggel jár. Utast csak olyan járművön szabad szállítani, amely erre alkalmas, és ajánlott megfelelően rögzített bukós isakot viselni. Alkohol vagy más bódítószer hatása alatt tilos rollerezni, a sebességet pedig mindig az út és forgalmi viszonyokhoz kell igazítani. Arra is kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úthibákra, mert egyetlen rossz döntés is súlyos sérülést okozhat. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
5: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát hív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
4: Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztatta az FMC. A házak iránti kereslet ugyanakkor lényegében nem változott. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használat vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon vidám, kellemes szombat délutánt kívánok Önnek, itt a 101.8 és 90.4-en folytatódik a Best délután, csak most már velem, Nagy Detivel egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hoztam Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, az órát pedig Segi kezdi már, és jön az Angel.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből egy különleges, rendhagyó tárlatvezetésre várják az érdeklődőket. A Káponyástéki Halászkastélyban ugyanis Molnár János a Sárkány ellenében című kiállításban találkozhatunk az alkotóval, hiszen a programon maga a festő és grafikus művész vezet körbe minket, mutatja be életművét és személyes történetekkel színesíti majd a látogatói élményt. Így közelebbről is megismerkedhetünk nem csak az alkotó életútjával, de szellemi tevékenységével is, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amiről az intézmény weboldalán talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéivel találkozhat, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, hiszen itt pörögnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjai megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kassa Tibi és Dérheni közösen szólt az elmúlt percekben. Ez volt az Ez annyira te. Aki pedig úgy érzi, hogy őt leginkább a jazz zene írja le, és az áll hozzá legközelebb, hát számára a mai nap, illetve a tegnapi és a holnapi is fantasztikus lesz, ugyanis elstartolt az Alba Régia Jazz Fesztivál, amely idén is 3 napon keresztül várja a műfaj szerelmeseit a Bartók Béla téren és a Múzeum kertben is. Több száz vendégre számítanak, hiszen a jazz számos formája mutatkozik majd be a két helyszínen. A jazz, a funky, a swing, a blues, a big band és a világzene kiválóságait vonultatja fel idén is a fesztivál, amit most már 13. alkalommal rendeznek meg. Bár a fesztivál kapcsolódott az országos felhíváshoz és csökkentett energiafelhasználással zajlanak a programok, kisebb színpaddal, felezett hangtechnikával és lámpasorokkal, ez a minőségben mit sem vesz vissza. Tegnap a Végzősök nevű formáció indította a programok sorát, illetve fellépett még a Voyagers és az Olá Dezső Vibraton Quartet is. Ma pedig a Kaleidos Groove, a Coltrane 100, Fit Tony Lakatos és Robi Lakatos, valamint a Budapest Ragtime Band és Szakcsi Lakatos Béla Junior játékát élvezhetjük majd. Holnap pedig a Bartók Béla téren fellép a Fehérvár Big Band Vörös Jankával kiegészülve, illetve a Vörös Tamás projekt és a Tomor Barnabás projekt is. A Múzeum kertben pedig Egri János Junior műsora zárja majd a 3 napos ingyenes fesztivált, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek fesztiválja várja ön, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban már érkezik és Lionel Rich is lágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

hazánk a Csayági Laura színpad nyári évadának következő előadásán. Neil Simon bohózata, a Pletykafészek című krimi történet érkezik Kápolnásnyékre, méghozzá a Veresegy Színház előadásában. Lesz feszültség, de lesz komédiázás is. A szereplők között Zorgel Enikő, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor és Kékesi Gábor neve is megtalálható. A teljesség igénye nélkül sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában szeretnének elmerülni. Például abban az időszakban, amikor a halott pénzes srácok Pécsen a garázsban álmodoztak arról, hogy egyszer óriási sikerük lesz. És ez bizony már évek óta nem álom számukra, hiszen óriási rajongótáborral rendelkeznek. Na tőlük pörög már is az Amikor feladnád itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan nagyszerű előadókkal, mint Azaria.

0: magam, mint egy gyerek.
1: Az órát pedig Basti kezdi a hírek után. But if you close your eyes, does it almost
2: feel like nothing changed at all? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Bővül és megújul a csónakázótó japán kertje. Komoly károkat okoz az asszály a kukoricában. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elkezdődött a csónakázó tavi japánkert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kertészobrász japánkert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztat a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatú sétányok, száraz kert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad. A japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre készül el. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vette 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy gömbbe a kukorica termés.
8: A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvízi értékközösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütése és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig olyan fantasztikus előadók kísérnek el minket, mint a Destiny's Child-os csajok. Itt lesz majd a Bodevésos, de Azaria is reppel majd nekünk. Az órát pedig Basti kezdi már is. Jön a Pompei!
10: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nem tudom, sétálgatott-e a csónakázó tó környékén, de hogyha igen, akkor egy különleges szerkezetet láthatott, például szerdán a csónakázó tónál. Egy mobilizálható stég került oda, amit az előttünk álló hónapokban használnak majd a szakemberek a szigeten található japán kert felújításához és bővítéséhez. Ez egy két oldalról kötéllel rögzített, mozgatható szerkezet, amivel a nyersanyagokat és az eszközöket szállítják majd a szigetre. A stég másik érdekessége, hogy Fanándor hajótervező, városunk világkerülő vitorlázója és kollégái tették vízre. A tervek szerint egyébként ez a mostaninál is nagyobb japán park legkésőbb novemberig elkészül, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Életünk legjobb zenéire viszont nem kell novemberig várnia, hiszen 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 91,4-re.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a legjobb híreket hoztam azoknak a kismamáknak, akik még idén betöltik a várandóságuk 20. hetét. Ugyanis szeptembertől folytatódnak a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda ingyenes, szülésre felkészítő tanfolyamai. Idén még 2 turnusra lehet jelentkezni, az első szeptember 21-től startol egészen október 26-áig, a második pedig november 2-től december 7-ig. A tanfolyamra főleg azokat várják, akiknek a szülés várható időpontja nem esik egybe a tanfolyam időszakával, tehát mindegyik alkalommal részt tudnak venni a 6-7-es tanfolyamból. Ráadásul az apukák is elkísérhetik a kismamákat. A részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amiről a részleteket az EFI közösségi oldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, ami közül a folytatásban Tóth Gabi slágerét hoztam el önnek. Jön már is a sors itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 Street-től szólt a Legyen úgy, mint rég az elmúlt percekben. Na de hogy milyen is volt az élet, a mindennapi élet régen, például a középkori Magyarországon, hát azt most lecsekkolhatjuk Székesfehérváron a Városi Levéltár és Kutatóintézetben, ugyanis a középkori emberek életének mindennapjaiba pillanthatunk bele abban a kiállításban, ami augusztus 1-én nyílt meg. Többek között az étkezési szokásokat, a lakótereket, az oktatást és a szórakozást is megismerhetjük a tárlatanyagán keresztül, amely a mindennapi élet a középkori Magyarországon címet kapta. Ez egy izgalmas és látványgazdag tablókiállítás, amely szeptember végéig maradt Székesfehérváron. Életünk legjobb zenéi viszont 0-24-ben maradnak, egész évben, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy azonnal a 90-es, 2000-es évek hangulatában érzi majd magát, például a Topaz slágerétől, de no millennium. What is fact?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy lélegzetvételnyi szünetre, hírezünk, időjárás azunk, de aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Zuhany belém. Az órát pedig Ékan kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártya 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Biztonságos a betegellátás a Szent György Kórházban. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. A fesztiválokon veszélyesek a kábítószerek. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Hőségben is folyamatos a biztonságos betegellátás a Vármegyei Kórházban. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett betegekre, és biztosítja a megfelelő folyadékellátást, írják közösségi oldalukon. A járó betegeknek azt tanácsolják, hogy csak a vizsgálat előtt röviddel érkezzenek, ha pedig a hőség miatt nem tudnak elindulni, telefonon jelezzék ezt. A fekvő betegeknek azt javasolják, hogy tartsák be az orvosok és az ápolók útmutatásait. Fogyasszanak elegendő folyadék és rosszul lét esetén azonnal szóljanak a személyzetnek. A hozzátartozók és a látogatók figyelmét pedig arra hívják fel, hogy a nagy melegben fordítsanak fokozott figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat 6-tagú szakmai zsűri bírálja el. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a kábítószer. Mondjunk nemet a drogra, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára. Mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
8: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgozni. Tehát teszem azt kérünk, mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, és nehogy véletlen mondjuk valamit keveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, féderek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
7: Szombaton sok napsütésre és az elmúlt napokhoz képest enyhébb melegre készülhetünk. Délután 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, így a forróság kissé mérséklődik. Estére derült, nyugodt idő várható, a levegő érezhetően felfrissül. Vasárnap is sok napsütés valószínű, a csúcshőmérséklet 35 fok közelébe emelkedhet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en a szombati best délutánban, ahol 18 óráig lehetünk együtt, aztán érkezik majd DJ Biki, és indul vele a Best FM Night Shift, na de addig is itt lesz velünk Szakács Gergő és a Képtelen, az órát pedig éppen kezdi már is itt a Best FM.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a tankcsapdától szólt a Pesten, megjelent Isten. Ebben az időszakban pedig az autónk előtt jelenhetnek meg hivatlan vendégek. A szakemberek arra figyelmeztetik a Fejér megyei autósokat is, hogy legyenek nagyon-nagyon figyelmesek, hiszen ilyenkor nő a közúti balesetek kockázata. Hogy miért? Hát azért, mert elkezdődött az őzekpázási időszaka, ami egészen augusztus közepéig tart. A vadveszély éppen ezért ezekben a hetekben különösen nagy az erdős és mezőgazdasági területek közelében. Ezekben a hetekben a megszokottnál is körültekintőbben kell közlekednünk, hiszen az őzikék most nem látnak, nem hallanak a szerelemtől. Legyünk őszinték, azért tudjuk, milyen ez, de ennek most nagyobb árát fizethetjük meg, hogyha éppen őrájuk pont nem figyelünk. Ilyenkor nem csak hajnalban és alkonyatkor nagyon aktívak ezek az állatok, hanem napközben is gyakrabban jelennek meg az utak mentén, ráadásul kiszámíthatatlanabbak is. Figyeljünk oda arra, hogyha egy őz átszalad az úton, akkor valószínűleg rövid időn belül több állat is követi majd. Érdemes mérsékelnünk a sebességet a vadveszélyt jelző táblák közelében, és folyamatosan figyelni az útmenti növényzetet. Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, ehelyett inkább az intenzív, egyenes vonalú fékezést válasszuk, ez a legbiztonságosabb megoldás. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van bármilyen más útinfója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525, ez az SMS és Viber.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol várják a legjobb szívű emberkéket is, akik egy kosárnyi szeretettel, egy kosárnyi gondoskodással támogatják majd a Nemzetközi Néptánc Fesztivál vendégeit, hiszen a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat startja már a nyakunkon van, ugye augusztus 14-én, tehát jövő héten szombaton indul, amelynek szerves része a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál is. Erre pedig szívvel lélekkel készülnek a szervezők is, olyannyira, hogy még saját maguk is főznek jó kis magyaros ételeket, hogy a nemzetközi vendégeknek be tudják mutatni a gasztronómiánkat. Jövő hét hétfőtől, augusztus 10-től pedig megkezdődik a gyűjtés a táncházban, amelyhez zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb alapanyagokat várnak. Jöhet a paradicsom, a paprika, a krumpli, a hagyma és a fokhagyma, ezekkel nem tudunk mellélőni, ahogy az uborkával, az almával és a szilvával sem. Minden hozzájárulás számít, így az ásványvizes palackokat is szeretettel fogadják. A gyűjtés részleteiről az Alba Régia Tánc Egyesület közösségi oldalán is talál infókat. Mi pedig életünk legjobb zenéit tudjuk önnek felajánlani, amikre nem is kell hétfőig várni, hiszen bármikor és bárhol hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit találja. Így a folytatásban a United slágerét, jön már is a hárman párban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az a trió dalolt nekünk az elmúlt percekben, akik külön-külön már mind jártak Magyarországon, hát így egyben még nem hallhattuk tőlük élőben a Give It To Me című dalt, de most pörgött. Itt a szombati Best délutánban, ezzel pedig én mára el is köszönök, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik DJ Biki és indul vele a szombat esti Night Shift. Én pedig a Valmar, K. Kevin és LL Junior közösével mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok.

0: Ha Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
1: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
0: Vasúti baleset történt Horvátországban. Egy teher és egy személyvonat ütközött össze Körös térségében. A szerencsétlenségben többen megsérültek. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

Mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshake lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, hát akkor hazaértetek épségben, egészségben. Jó volt a víz, jó volt az idő, jó volt a kaja, azt látom.
4: Te autóddal mentetek?
3: Igen. És megvan az is.
4: Igen, nem vitték el.
3: Pont ezt akartam, hogy a híres horvát parkolom a fiakon. Nem hallottál róla? Nem. Na, majd mindjárt mesélek adáson kívül. Jó, hát akkor Slim Fit Back in the Business, szépen lebarnulva, a legjobb hip-hop és R&B zenékkel még egy órán keresztül, itt a Night Shift második 60 percében.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Horvátországban bőv rámentél ezekre a tengeri herkentyűs
2: ezeket? Természetesen. Igen, igen, de csak ott. Tehát, hogy sehol már jó néha Nordzéria elcsábít, de ott az igazi. Frissen, finoman elkészítve.
1: És ez ilyen barbecue-s cuccokkal?
2: Hogyne. Azért akarok kimenni az Egyesült Államokba.
1: Hát tudod, ez a regéze Warren G. haverod mit csinál?
2: Nem, mi?
1: Saját gyártású barbecue szószokat.
2: Da, rá
1: nem
2: kell
1: is
2: menni.
1: Tudom, nem is tudom, mi a pontos neve, én is múltkor olvastam, hogy az ő apukája az talán valamelyik ilyen hordozóhajón szakács volt a hadseregben.
2: Azt hittem, hogy az övé volt a csirkés hálózat.
1: A Nimitz anyahajó. Nem, hogy igen, hogy a fater a hadseregben szakács volt, és akkor ő is azért ezt nyilván örökölte meg. És ugye meg így rávodkodtam ezekre a barbecue dolgokra, hogy ilyen saját márkás barbecue szószokat
2: Warren G. szósz,
1: megkeresem neked, hogy milyen a pontos neve, úgyhogy ha mész ki Amerikába, akkor légy szíves egy Warren G. szószos rohadt nagy oldalast egyéb helyettem is.
2: Én meghozok neked szószt.
1: Jó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Na, Sniffin' Griffin' Barbecue, az talán nem reklám, mert szerintem itthon úgyse lehet kapni.
2: Honnan tudhatod?
1: És hát igen, mert hát hogy az öreg Warren G, ugye a G az ugye a Griffin, az a vezeték neméből van. Na, úgyhogy akkor légy szíves, ha mész, akkor Sniffin' Griffin' Barbecue szószokat.
2: Becsempészek a táskámba.
1: A bozacokat, ami azt kézipontjászban nem lehet, mert szerintem 100 millinél nagyobb
2: kiszerelés. Akkor majd a feladatban.
1: Majd a bőrönbe. Majd egy nagyobb bőrön, de ezt rendelje. Jó van. Légy olyan kedves, elérhetőség, mennyire kopott ki az agyadból az egy hetes horvátországi nyaralás alatt?
2: www.bestofelmudapest.hu és mixcloud.com/dj/slimfitun.
1: Semmennyire.

3, come on, girls.

0: a Best FM-en.
1: Múlt héten te nyitottad az augusztust.
2: Igen.
1: Ma 08.08 van, jelentsen ez bármit is a számmisztikában.
2: De nem úgy, 2028, vagy 8.08.
1: Az lenne, igen, ez igazán menő. Úgyhogy ehhez képest a következő szombat, augusztus 15, hát ilyen...
2: Semmi.
1: Teljesen snasz.
2: Igen.
1: Mind azért gyere.
2: Jó van.
1: Jó, hát a függetlenül.
2: De akkor megint csak beugrok.
1: Mármint hogy?
2: Mert hogy előtte meg utána én a hajón leszek, na, megint csak a Petőfi így lábánál.
1: Jó van, gyere, gyere. Akkor két zenélés között gyere egy harmadikra. Várjuk szeretettel. Ezt a mai 60 percet megköszönjük szépen.
2: Közi, közi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt ez a nap, és remélem, hogy felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Most kérem szépen, George Michael érkezik, ez a Flow, let's go to the city, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Ezt FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hozok egy olyan dalt, aminél szerintem többet senki és sehol nem használt zenei betétdalokként. Hogy melyikről beszélek? Ez a Sixpence None the Richer, és kijön a There She Goes.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég Madonnát láthattuk élőben a világbajnokság döntőjében, és hát megmondom őszintén, hogy minden tiszteletem ellenére, hát nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert valójában ez a halftime show semmire nem volt jó, és a performance, hát az pedig azért hagy maga után kívánni valót. Na de mindegy, ez az én véleményem, akinek tetszett, teljes mértékben elismerem és elfogadom. Jön most a music!
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az egy dolog, hogy letarolta a félvilágot, ugyebár a következő dalnak az alapja, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha T.I. és Rihanna hozzányúl. Szerintem tudni fogjátok, hogy miről beszélek, de én ki nem mondom, az biztos. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Tűz Olaszországban, több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítettek ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben, a közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek. Elmúlt 9 óra, de nyugi, van még 3 óránk telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Ezt az órát a The Course nyitja, jön tőlük a Breathless, úgyhogy mi azért vegyünk nagy levegőt.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon nem kell magyarázni, amikor Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor egy dal címébe előadóként szerepel. Ez volt az Embertelen dal 2022. Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen tökéletes az elejétől a végéig. Viszont most a folytatásban megyünk persze tovább, jön Spike és a Respect.

Come on. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenkinek jól telik ez a szombat este, és remélem, hogy nagyon odafigyeltek, majd ugyebár jön majd még az időjárás jelentésünk egy kicsit később, de azt azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán nagyon magas UVB sugárzás lesz, úgyhogy ha mentek kifelé a szabadba, akkor kenjétek magatokat rendesen. Ennyit erről, majd még jövök vissza az időjárással. LMC, Take Me to the Clouds Above, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy lovag és a világ legnormálisabb énekesnőjének a koprodukciója. Hogy kiről van szó? Hát persze, hogy Robbie Williamsről és az isteni Kylie Minogue-ról, aki szerintem örökké fiatal marad és örökké gyönyörű marad. Jön tőlük a Kids!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a 2000-es években Svédországban gondoltak egy nagyot, és ötvözték a drum and bass-t egy kis breakbeat-tel, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz adtak hozzá egy kis nagyon menő dalszöveget. Így alakult meg a Bonfunk MC's, és jön a legnagyobb slágerük, ez a Freestyler.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra.
2: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik. Nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Legyen egy szép estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik. 10 óra után mindenki eldönti saját maga. Viszont a legjobb zenéket hozom, az biztos a maradék 2 órában is. Most Britney Spears jön, ez a Toxic.
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, most jöjjön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Én is voltam így egy időben, na meg még most is. Na kérem szépen, holnap Emőd névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Jánosokat, a Mátékat, az Orlandokat, a Rolandokat és a Románokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen az legyen az első dolgod, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd. És pont, NSYNC, I Want You Back, most itt a Best FM-en. Na gyerünk, húzzunk bele!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindennek az volt már a teteje, amikor Amerikában egy saját tévéműsort csináltak annak kapcsán, hogy Gwen Stefaninak milyen szépészeti beavatkozásai voltak. Őszintén szólva, ez az ő dolga, ezt ő kell eldöntse, így kell szeresse magát, vagy úgy kell szeresse magát, na meg a családja is így van. És szerintem a következő dal valamilyen szinten egy ilyen üzenet volt a károgóknak. Jön a No Doubt és az It's My Life.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy olyan dalt, amitől mindenkinek fel fog állni a szőr a kezén, még annak is, akinek nincs, mert ez a Black Legend és a You See the Trouble With Me. Akinek mondjuk nem lenne így ismerős elsőre, meghallja mondjuk az első 15 másodpercet, és már is tudja, hogy miről van szó. Na, hát akkor indítom is.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul a szombat utolsó órája. A szülők ennek nagyon örülnek, mert nem sokára végre indul az iskola, óvoda, és a többi, és a többi, és a többi. Az órát Christina Aguilera és Lil Kim kezdi, ez a Lady Marmalade.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Már mondtam, hogy nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 19 fokra ébredünk, 34 lesz napközben, és egy kicsit felhős lesz az ég. Úgyhogy még egyszer, aki megy valamilyen szabadtéri cuccra, az mindenféleképpen kenje be magát, és figyeljen oda, nehogy baj legyen, nehogy leégjen, mert azért az elég kellemetlen tud lenni. És hát, hogyha már napsütés, akkor most jön egy olyan dal, ami arról szól, hogy nincs napsütés. For the cause, ain't no sunshine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, és hát tudjátok mi a dolgotok, ezeket az oldalakat megkeresni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszönjük szépen előre is, Anastasiával megyünk tovább, ez a Paid My Dues.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó pihenést vagy jó bulit, ki mit csinál. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogy holnap este jövök vissza. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.